Gi meg, baby. Skal vi gi deg solnedgangen? Gi meg, baby. Skal vi gi deg solnedgangen? Gi meg.